ɛturubabi na nidasuo nyinara sɛ metwa m'ani hwɛ bɛnkum ɛne nifa ɔgyefo biara ni w